Ragash dat Atlantif, if magav, jif magav, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum maifator, mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, maga magama var. Nem kerek fel, nem megyek el, atszom tovább.